0: FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna padása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenékküszöb építéséhez összesen 145.000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160.000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110.000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81.000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Derült napos idő várható majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Javában épül a fenékküszöb Paksnál. Erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. Engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Mostantól egészen déli 12 óráig én várlak majd benneteket, és szállítom majd nektek a legjobb rockzenéket. Augusztus 16-a van, 6 óra múlt 7 perccel, és ma az Ábrahámoknak kívánok nagyon boldog névnapot. Már rögtön az első 60 percben érkeznek a legnagyobb nevek. Már is velünk lesz a Megadeth, zenél majd az AC/DC, és jön a Journey is. Most pedig a Pantera szedi le az arcunkat. Ez a Walk. Itt a 103.9.

103.9 Rock FM. Fél hét lesz 5 perc múlva, jövő szerdán pedig már 46 éve annak, hogy megjelent az AC/DC You Shook Me All Night Long című kislemeze. Ez volt az első, amelyet már Brian Johnsonnal készített el a csapat, akivel aztán sikeresebbek lettek, mint valaha. Most nálunk is ez a klasszikus következik. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna apadása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenék küszöb építéséhez összesen 145.000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160.000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110.000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81.000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM. 3:47 van, és most hétfőn volt 42 éve, hogy megjelent a Scorpions Big City Nights című kislemeze. Hallgassuk meg most mi is ezt az évfordulós klasszikust, itt a 103.9 Rock FM-en.

Rock FM. A következő óránkat az Aerosmith nyitja, érkezik a Pump című lemez utolsó kislemezes dala, jön a legjobb rock videó MTV díját is elnyerő The Other Side.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Javában épül a fenékküszöb Paksnál, erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt minden koránkelőnek. Ez itt a hétvégi Rock reggel. Én pedig Dandó Ádi vagyok. A pontos idő 7 óra 6 perc. Mi pedig megyünk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Nem sokára érkezik hozzánk az Alice in Chains. Szólóban énekel majd Jon Bon Jovi. És zenél majd a Mötley Crüe is. Most pedig Janis Joplin következik. Ez a Piece of My Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, 8 perccel járunk 7:30 előtt, és jövő héten pénteken lesz 36 éve, hogy megjelent az Alice in Chains bemutatkozó nagylemeze. A Facelift című korong az első kereskedelmileg is sikeres grunge album lett, hiszen megkapta az 500 000 eladott példány után járó aranylemez minősítést. Szóljon most erről az anyagról a csapat első nagy slágere, és közben emlékezzünk Leigh Staley énekesre is, aki jövő szombaton lenne 59 éves. Ez az Alice in Chains és a Man in the Box.

0: 103.9 Rock FM.
1: Már is folytatjuk a Europe-pal és azzal a dalukkal, amelynek videóklipjét egy Hard Rock Caféban forgatták, és amelyben Joy Tempest egy ketchupos üvegbe énekel. Ez a Rock the Night.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Folyamatosan bővül a tankönyvek választéka, ismét fogad járatokat Catania repülőtere. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turista busz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Csaknem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvén nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatt riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. 100 derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedd reggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk! Folytatjuk! A legjobb rockzenékkel!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.48 múlt 2 perccel, és 41 évvel ezelőtt ezen a héten történt, hogy Bryan Adams Reckless című nagylemeze az amerikai albumeladási lista élére került, és 2 hétig meg is őrizte ezt a pozícióját. Szóljon most a korong első nagyslágere,

0: Rock FM.
1: A folytatásban azzal a dallal megyünk tovább, ami a 80-as évek végén elindította Alice Cooper második virágzását, és végül karrierje legnagyobb slágere lett. Jön a Poison.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Havi 160 ezer forintot is kaphatnak a tartalékos diákok. Épül a fenéküszöb Paksnál. Felborult egy lengyel busz az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turistabusz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna padása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Derült napos idő várható majd késő délutántól, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak, majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggel, sziasztok! Ez itt 8 óra után még mindig a hétvégi rock reggel. A mikrofonnál Dandó Ádival. Megyünk tovább a legjobb rockzenékkel. Már is érkezik a Van Halen. Velünk lesz a Black Sabbath. És zúz egyet az Iron Maiden is. Most pedig az Easy Top következik egy Elvis feldolgozással. Ez a Viva Las Vegas.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Augusztus 20-án lesz 53 éve, hogy megjelent a The Rolling Stones Angie című kislemeze. A szám végül október végére jutott el az amerikai toplista élére, amivel a csapat 7. number one slágere lett az Egyesült Államokban. Jöjjön most nálunk is ez az óriási klasszikus, itt a 103.9 Rock FM-en.

Rock FM. A folytatásban érkezik a Black Sabbath háború ellenes klasszikusa, ami nem csupán a Paranoid című album nyitódala, de kis hián a korong címadó tétele is lett. Jön a Vorpix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Folyamatosan építik a fenék küszöböt Pakson, berobbant a parlagfű szezon, túl sekély a Velencei tó, lezárták a Gárdonyi Tini strandot is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. 100 derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. Augusztus 10-én, azaz most hétfőn lett 65 éves John Ferris, az In Excess dobosa. A mai napon pedig bátyja Tim ünnepel, a csapat gitárosa ma 69 esztendős. Nekik kívánunk most boldog szülinapot a következő klasszikussal. Ez a Mystify.

0: Rock FM.
1: A folytatásban a 90-es évek egyik legvidámabb alternatív rock bandájával megyünk tovább. Jön a Smash Mouth és az All Star.
2: Hey now, you're an all star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Több halálos áldozata van az M3-ason történt buszbalesetnek. Újraindult Szicíliában a reptéri forgalom. Folytatódik a kánikula, egyelőre nem lesz eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy buszbalesetben az M3-as autópályán. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert kimentettek a buszból, több utas azonban a jármű alá került. Az autóbusz megemeléséhez darukat vezényeltek a helyszínre. Az M3-as érintett szakaszát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le. Visszatérni Emődnél lehet az autópályára. Csak nem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvén nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggel, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel 9 óra után. Elstartolt a mai szeánszunk második fél ideje. Ebben a 60 percben velünk lesz a Pantera, érkezik az Aerosmith, és jön majd a Judas Priest is. Ez pedig a Twisted Sister, és a We're Not Gonna Take It.

103.9 Rock FM. Holnap után lesz 43 éve, hogy bemutatták az István a király című rockoperát. Első István király szentélyavatásának, illetve az államalapításunk 943. évfordulójához közeledve mi más is következhetne most, mint a Szörényi Bródi szerzőpáros egyik igazi klasszikusa. Ez az Oly távol vagy tőlem.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És már csak alig több, mint két hét, és óriási estéje lesz a Judas Priest rajongóinak. A heavy metal istenei ugyanis a Faith Keepers elnevezési turnéjukkal szeptember 1-én visszatérnek Magyarországra. A koncert helyszíne a Papp László Budapest Sport Aréna lesz. Mi azonban már most elhoztuk nektek őket. Ez a Breaking the Law.

0: Rock FM.
1: A folytatásban azzal az Eagles dallal megyünk tovább, ami 1979-ben a banda utolsó number one slágere volt az Egyesült Államokban. Jön a Heartache Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Többen meghaltak a hajnali buszbalesetben az M3-ason. Veszprém is felkerült a MÁV plusz térképére. Országszerte pusztítanak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte a miniszterelnök. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Már a veszprémi járatok is valós időben követhetők a MÁV plusz térképén. Az alkalmazásban így már nem csak a MÁV csoport vonatai, autóbuszai és hévjáratai, hanem a budapesti, debreceni, miskolci és veszprémi közösségi közlekedési járatai is láthatók. Az utasok valós időben ellenőrizhetik, mikor érkezik az adott járat a megállóba, így pontosabban tervezhetik meg az utazásukat. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
1: Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kertek és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Késő délután főleg éjszakon felhősödhet, egyébként kánikula lesz. A részleteket azonnal mondom. Derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok. Sziasztok! Ez itt a hétvégi rock reggel 10 óra után is. A mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. Ebben a 60 percben is tele leszünk jobbnál jobb rockzenékkel. Nem sokára velünk lesz a Van Halen. Érkezik a Slaughter. És zenél majd a Rainbow is. Ez pedig a Survivor. És az Eye of the Tiger.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. A múlt hét végén lett 65 éves David Howell Evans, vagy ahogy mindenki ismeri, The Edge. Isten éltesse sokáig a YouTube gitárosát. Most az ő tiszteletére szól a Pride in the Name of Love.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Holnap után ünnepli 59. születésnapját Bless Elias, a Slaughter és a Trans-Siberian Orchestra dobosa. Isten éltesse őt sokáig, most előbbitől következik az Up All Night.

0: Rock FM.
1: A következő órát Németország leglátványosabb koncertbandája nyitja, ugyanis perceken belül a Rammsteinnal megyünk tovább. Jön a Du hast.
0: Ajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt, sziasztok! Elstartolt a hétvégrok reggel utolsó 60 perce. A mikrofon mögött Dandó Ádival. 11 óra után még én hozom nektek a legkirályabb rockdalokat. Hamarosan énekel nekünk Ozzy Osbourne, velünk lesz a Slayer, és zenél majd a Kiss is. Ez pedig most a Hobo Blues Band, és az enyém, tiéd, miénk.

0: In the bush.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Holnap lenne 77 éves Steve Hessian, a Boston 2017-ben elhunyt alapító dobosa. Ráemlékezünk most a csapat legnagyobb slágerével. Ez a More Than a Feeling. Itt a 103.9 Rock FM-en.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és nagyon köszi az egész hétvégi figyelmet. Számomra eljött a búcsú ideje. Most Klamancse Krisztián folytatja a Rock Lexikonnal, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztián vár majd benneteket. Velem legközelebb jövő szombat reggel találkozhattok. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött. Most pedig az Aerosmith-tel köszönök el. Ez a Janie's Got a Gun.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai alkalommal a Rock Lexikon speciális, a klasszikus rock legjava, méghozzá majdnem egy évtizeden keresztül, alapvetően a 70-es évek, de ha néha bekalandozunk a 80-as évekbe, az is belefér még, bár azt a korszakot már populáris rocknak hívják. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten a speciális időutazás ebben a két órában, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésekben. Egyébként a klasszikus rock, a beat rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből, de a mai alkalommal csak is klasszikus rock extra. A nevek között a Styx, a Piramis, Manfred Mann, Earth Band, a Foreigner, Bruce Springsteen, a Scorpio, vagy az elmaradhatatlan, kimaradhatatlan Rolling Stones. A kezdés a Thin Lizzy-é, amelynek egykori gitárosa Gary Moore volt, aki aztán később a Skid Row-t is erősítette, és a saját szóló karrierében dobta talán a legnagyobbat. A Thin Lizzy slágerének a címe The Boys Are Back in Town.

103.9 Rock FM. Ez a Rock Lexikon. A mai alkalommal a műsor speciális, a klasszikus rock legjava. Olyanokkal, mint a Piramis, Hozd el a tegnapot, vagy a Styx és a Babe, a Till Lizzy örökbecsű klasszikusáról nem is beszélve. A Piramis, Hozd el a tegnapot slágere 1977-es. S. Nagy István volt a dalszerző, Gallai Péter is bekapcsolódott még ebbe. A Styx Babe pedig 1979-ben jelenik meg, de 1980-as amerikai rock sláger. Ilyenkor mindig eldöntendő kérdés, hogy 1980 már egy új évtizedet kezd-e, vagy tartozik még a 70-es évekhez. A Till Lizzy slágerét pedig Phil Lynott jegyezte 1976-ban, és minden idők egyik legnagyobb klasszikus rock slágeréről beszélünk. A folytatás a Manfred Mann's Earth Band-é. Eredetileg Manfred Mann-nek hívták a formációt, de aztán változtattak, meg a stíluson is, mert hogy a beat rockból klasszikus rock lett. A Blinded by the Light slágert eredetileg Bruce Springsteen írta saját magának, hiába énekelte el, az ő előadásában abban a formában sosem lett siker. Íme a részlet!

Picit átalakította, sokkal fogyaszthatóbbá tette a Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light szuper sláger lett 1976-ban és 77-ben is. Bruce Springsteen saját bevallása szerint is sokkal populárisabb lett, mint az eredeti gondolat. Íme a szuper csapat és a Blinded by the Light.

93.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. És a Rock Lexikon speciális kiadása a mai alkalommal a klasszikus rock legjava. Alapvetően a 70-es évekből, mint például a Foreigner és a Cold as Ice az elmúlt percekben. Az 1977-es dal Lou Gramm énekhangjával és Mick Jones szerzeményével. A 80-as években Mick Jones állította a Foreigner rock balladáiról, hogy sosem tervezték úgy, hogy három ballada szuperslágerük legyen, egyszerűen így alakult. De nem így volt ez a 70-es években, mert hogy ilyen és ehhez hasonló ropogós rockokat játszottak, mint a Cold as Ice. És a Heart még megelőzőleg, és a Tell It Like It Is, a dalt óriási meglepetésre a 80-as évek végén még Don Johnson is elénekelte, vagyis feldolgozta. Igen, a Miami Vice sztárja, az a Don Johnson, aki eredetileg színész, viszont nagyon-nagyon jól énekelt. A Heart már a 70-es években is M. Wilsonból és Nancy Wilsonból állt, a két hölgytestvér, akik aztán saját maguk köré hard rock heavy metal együttest alakítottak olyan slágerekkel, mint a Tell It Like It Is vagy a Barracuda. És a mostani hármas blokk legelején a Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light eredetileg Bruce Springsteen dal, de a feldolgozás világsláger lett ebben a formában. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben ebben a két órában. Eredetileg a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből, de a mai műsor speciális, csak a klasszikus rock és a 70-es évek. Ha már Bruce Springsteent emlegettem, akkor íme a Born to Run. Ha valahol el kell kezdeni a szuper karriert, akkor az 1975 és ez a sláger, bár még így is majdnem 10 évet kell várni rá, hogy a mindent vívő Born in the USA album megjelenjen, és Michael Jackson Thriller lemezeladásaival vetélkedjen. Íme a főnök, Bruce Springsteen és a Born to Run.

kell-e mondanom, hogy a csapat neve Toto, 103.9 Rock FM, és a Rock Lexikon egyik igazi gyöngyszeme a klasszikus rock témakörben, a Hold the Line 78-ban jelenik meg, 79-ben is siker, és óriási meglepetése nem Steve Lukather írja ezt a dalt, hanem David Page. Miközben aztán a Toto is vált, és a populáris rock témakörében a 80-as években óriási dobásai vannak, az Afrikától az I'll Be Over You című szuper slágerekig. De maradjunk még a 70-es éveknél, hiszen a mai Rock Lexikon speciális, és még mindig csak az első óránál tartunk, csupa-csupa klasszikus rock. Majd a második órában is. A mostani hármas blokkban a Scorpio és a rohanás még Frenreis Károly szerzeménye 1974-ből, és ha már a Manfred Mann's Earth Band kapcsán Bruce Springsteen eredeti szerzeménye, a Blinded by the Light-ot sokat emlegettem, énekeljen maga a főnök is, méghozzá 1975-ből. Ez volt az első igazi nagy amerikai slágere, azzal a címmel, hogy Born to Run. A klasszikus rock alapvetően a 70-es évek. Na de előtte mi volt? Hát a beat korszak, a 60-as évek. És hogyha akkor nincs beat rock, azt szokták mondani, nem jön a klasszikus rock. És ebből nem jön a populáris rock. Minden más csak ezután következik. Akik megfogták ezt a stílust 1965-66 körül, örökre letették a névjegyüket, pláne ha évtizedekig életben maradtak. A szó szoros értelmében. Ilyen a Rolling Stones, meg hát alapvetően a Beatles, és kettőjük óriási párharca a 60-as évek közepének elmúltával, no meg az évtized végén. A Beatles 1970-ben hivatalosan feloszlik, de a Rolling Stones soha. Sőt, amikor 1978 környékén jön a diszkókorszak, számos rockcsapat változtat a stíluson, és óriási meglepetése a rockot keveri a diszkóval. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Queen, Another One Bites the Dust, vagy a Rolling Stones és az 1978-as amerikai listavezető dal.

csapat a ZZ Top, és egy korai felvétel, nem a 80-as évek texasi klasszikus rockja, vagy populáris rockja, hanem még 1973 óriási meglepetésre. A dal címe Le Grange, amikor tombol, vagy talán még nem is annyira tombol a klasszikus rock. Az biztos, hogy a 70-es években az egész évtized erről a műfajról szól, hogy aztán a 80-as években mindezt felválthassa, de nem kiválthassa a populáris rock. Billy Gibbons, Dusty Hill és Frank Beard igazából aztán a 80-as években alkottak óriási slágereket, a Ralph Boytól a Sleeping Bagig, a Sharp Dressed Mantől a Gimme All Your Lovinig, de a 73-as Le Grange című slágert sosem feledjük. És hogyha nincs ez, akkor talán a későbbi karrier sincs 10 vagy 20 évvel később. Santana és az Európa még megelőzőleg Peter Green szerzeménye 1968-ból, ez akkor már megint azt feltételezi, hogy még a 70-es évek előtt is elindul a klasszikus rock, pont a 60-as évek végén, amikor a beat rock hanyatlik. És a jól ismert Rolling Stones és a majdnem diszkós láger a Miss You, ami vezeti az amerikai slágerlistát 1978-ban, a diszkó korszak egyik legkeményebb évében. Mindjárt vége az első órának, de egy óriási siker még hátra van, és időben is befér. Süi Péter, Kóbor János, Mihály Tamás szerzik ezt a dalt 1978-ban az orosz érzetnek, illetve a dalban hallható beütésnek semmi köze az akkori szovjet kötődéshez. A szupercsapat neve Omega, és a jól ismert sláger címe a Léna.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon ma is speciális két órájában csak az első óra telik el, de a második hamarosan érkezik, és ez mind-mind klasszikus rock, az évtized alapvetően a 70-es év. Flamoncsek Krisztián vagyok, a második óra kezdődala AC/DC, Back in Black. És jön a Linnert Skinner-dés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájának tervezett tartalma Edda Álom, Derek and the Dominos és az eredeti klasszikus Leila, Kansas, Carry On Wayward Son, vagy a Korál, a kőfalak leomlanak, Eagles, Deep Purple vagy LGT, és ez mind-mind a klasszikus rock legjava a 70-es évekből. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben ebben a két órában, de a mai alkalommal a Rock Lexikon speciális. A klasszikus rock egyik legnagyobb úttörője Ausztráliából az AC/DC olyan slágerekkel, mint az 1979-es Back in Black. Ekkor Angus Young, Malcolm Young és Brian Johnson szerzik ezt a dalt.

Edda és az álom 103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon a mai alkalommal a második óra első hármas blokkjának legvégén Slamovics és Esnagy szerzeményével az 1979-es dal. Lynyrd Skynyrd még megelőzőleg Sweet Home Alabama, az évszám ebben az esetben 1974 és később 1994 is, valószínűleg a Forrest Gump producerei nem pont 20 évre tervezték a szupersláger újra felvonultatását, de tény, hogy a film egyik legjobb visszatérő dallama, és egyébként is felvonultatja a 60-as, 70-es évek klasszikus rockslágereit a Forrest Gump, ami önmagában is egy igazi gyöngyszem Tom Hanks főszereplésével. A második óra kezdődalaként pedig AC/DC és a Back in Black, megint 1979-nél tartottunk, majdnem kezdődik a 80-as évek, és majdnem véget ér a klasszikus rock időszak. Na de ebben a műsorban sosem ér véget, és aki tudja, hogy a 70-es évek elmúltával sosem szűnik meg a klasszikus rock, mint műfaj, annak itt a Boston és a More Than a Feeling. Ekkor 1976-ban járunk, és a Boston szuper slágereket gyárt az évtized végéig, aztán majdnem hallgatnak 6-8 évet, hogy 1986-ban annál nagyobb szenzációval térjenek vissza. De most itt az egyik legismertebb dal.

103.9 Rock FM, és a mai alkalommal a speciális rock lexikon, az évtized a 70-es évek, a zenei műfaj pedig a klasszikus rock, és ennek a legjava ebben a két órában. A mostani hármas blokkban olyanokkal, mint a Queen és a We Are The Champions 1975-ben jelenik meg, az évtized végéig folyamatosan szupersláger, és azóta is a sportmérkőzéseknek és bármilyen sportdiadalnak köszönhetően az úgynevezett kötelező játszási jele. Derek and the Dominos és a Leila még megelőzőleg Eric Clapton szuperslágere, amint 20 évvel később a 90-es évek elején saját maga dolgoz fel MTV Unplugged klasszikusként. Eric Claptonról egyébként is azt szokták mondani, könnyen megkülönböztethetők az évtizedek, hiszen a 60-as években Cream, a 70-es években Derek and the Dominos és a 80-as évektől a szóló karrier legfényesebb állomásai, de évtizedeken keresztül. És még a Boston és a More Than a Feeling, az 1976-os szuperdal. A Boston az évtized végéig gyárt még néhány szuperslágert, hogy aztán majdnem 8 évi hallgatás után 1986-ban újra visszatérjen az amerikai slágerlistákra. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésekben ebben a két órában. A mai műsor speciális, csak a 70-es évek, illetve csak a klasszikus rock legjava. Mint például a Kansas és a Carry On Wayward Son.

korál, a kőfalak leomlanak, és a rocklexikon egyik igazi magyar gyöngyszeme. Horváth Attila és Balázs Ferenc szerzeménye 1980-ból, megint kezdődnek a 80-as évek, és a klasszikus rockból szépen lassan a következő években, mármint a 80-as évek elején populáris rock lesz. De ekkor már Balázs Fecó szóló karrieréről beszélünk Magyarországon. Korál előtt az Aerosmith, és majdnem a 70-es évek közepe, nagyon korai a szerzemény 1973-as Steven Tyler-től, a dal a Dream On. Egyébként a zenei alapok annyira tökéletesre sikerültek, hogy a dallamot még Eminem is kölcsönvette több évtizeddel később, hogy rap műfajban szuper slágert csináljon. Senki nem mondta volna meg, hogy egyszer egy ilyen átirat keletkezik az Aerosmith Dream On című eredeti klasszikusából. És a mostani hármas blokk legelején a Kansas Carry On Wayward Son, az 1976-os dal, a Kansas is furcsa, a Bostonhoz hasonlítható, nagyon-nagyon elkapták a 70-es években a klasszikus rockot, aztán elhallgattak, amikor berobbant a popkorszak a világ számára a 80-as évek elején, majd a semmiből 1987-ben visszajöttek ezzel a dallal.

That's All I Wanted, Kansas és a késői siker 1987-ből, majdnem 6-8 év hallgatás után. Folytatva a mai rock lexikont, és még mindig a klasszikus rocknál tartunk, a speciális két órában az Eagles is kimaradhatatlan. Don Felder, Don Henley, Glenn Frey és még a többiek is, akik mind-mind dalszerzők, szövegírók és szuperslágergyártók voltak, de alapvetően az énekesi pozíciót Don Henley és Glenn Frey foglalták el. Az Eagles 1978-ig Grammy-díjat kapott a Hotel Californiáért, egyébként is olyan szuperslágereket gyártottak, mint a Take It to the Limit vagy a One of These Nights, és persze ez is az 1977-es mostani dal, Take It

Led Zeppelin és a Stairway to Heaven, Deep Purple, Smoke on the Water és az Eagles és a Take It Easy. Akár ebből a három dalból is meg lehet mondani, hogy csak a klasszikus rock és csak a 70-es évek a mai alkalommal a speciális rock lexikonban. És valóban a rock lexikon második órájának vége felé is a szuper sláger kategória, ami olyan jól jellemezte egyébként a 70-es éveket és a klasszikus rock műfajt. Haladjunk szépen sorjában. Jimmy Page és Robert Plant szerzeménye 1971-ből, Led Zeppelin és a Stairway to Heaven. Ezzel a dallal kapcsolatban csak egyetlen egy nagyon fontos megjegyzés, amikor még alig voltak FM rádiók az Amerikai Egyesült Államokban, AM-en és FM-en is évtizedeken keresztül a kívánságműsorokban ez volt a legnagyobb számban kért dal. Deep Purple még megelőzőleg, Smoke on the Water 1973-ból, sokan ezzel az egy szuper slágerrel azonosítják a csapatot, pedig a zenei történethez az is hozzátartozik, hogy David Coverdale is itt volt a csapat énekese egy időben, aztán később már a Whitesnake kapcsán szokás emlegetni, mint angol hard rock heavy metal csapat, frontember. És még az Eagles és a Take It Easy, szupersláger kategória az évtized közepétől egészen a 70-es évek végéig, amikor az Eagles állandóan uralja az amerikai slágerlistákat, sőt 78-ig Grammy-díjat kapnak a Hotel California dalért. És a rock lexikon mai speciális két órájának az utolsó percei a klasszikus rock legjava, mert hogy búcsúzásul jön az LGT és a miénk itt a tér. A szupernevek már a 70-es évek elejétől, Adam és Anna, mint dalszerző, szövegíró, és hát persze Presser Gábor ugyanebben a minőségében, de ő még több, az LGT alapítója, frontembere és vezetője, énekese, billentyűse, összefoglalnám, mindenese. A miénk itt a tér 1973-as. A rock lexikon mai speciális kiadását egy hét múlva egy újabb kétórás műsor követi majd. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet.

0: sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Igen, szuper vasárnap délután. Hello mindenkinek, túl a Rock Lexikonon, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Pamancsa Krisztiánnak köszönjük szépen, a stúdióban innentől Schubert Krisztián. És lehet nekem üzenni, na meg hozzászólni a műsorhoz, bármi van az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. És akkor a next, Two Princess, most itt a rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

1039 Rock FM. Jöttek életjelek, itt van velünk Vizes Laci, Zsú, Ákos, Vicus és Timi is írt. Köszönöm szépen. És ha van még, akkor jöhet az SMS Viber 20 999 1039. Ezen pedig folytatjuk Def Leppard, Photograph, most itt

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán lezárták még a 18. kerületben a Petőfi utcát is, itt is érdemes lehet kerülni, ezeken kívül pedig időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Poison, valamint az Unskinny Bop itt a 103.9 Rock FM-en. 15 óra előtt vagyunk egy picivel, úgyhogy jön az óra végi klasszikus Red Hot Chili Peppers Other Side. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, de nincs megállás, rögtön utána innen folytatjuk. Hello!

15 óra után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel. Úgyhogy írjunk az SMS Viber 20 999 1039. Köszönöm szépen. Cserébe pedig zene. Rainbow, since we've been gone.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt Billy Idol és a Rebel Yell itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazairól jön a V-motorok, valamint a Jégszív, ami talán ma is felcsendül, ugyanis Nemjén Ferenc Debrecenben koncertezik. Aztán augusztus 20 Pécs, augusztus 23 Siófok, majd augusztus 29 Nyíregyháza. Ezek a kövi turnéállomások. A menünk bármelyikre. Nagyon jó bulit!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Sávlezáráson a 13. kerületben a Lehel utcában és a Béke utcában és valamint a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, úgyhogy figyeljünk. Ezeken kívül pedig van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Jimmy Jamison és az I'm Always Here itt a 103.9 Rock FM-en. Rick Springfield, The Jesse's Girl, ezzel pedig zárjuk most ezt az órát, ugyanis lassan túl egy újabb 60 percen, de nincs megállás. I love rock and roll. Ez lesz a kövis tartalunk.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

16 óra után vagyunk 7 perccel. Továbbra is nagyon, de nagyon szuper vasárnap délután. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És nincs megállás, csak változatosság. Guns N' Roses, You Could Be Mine. Amivel megyünk most tovább. Na megjöhetnek az infók, üzenetek, ne felejtsük. Bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez az 103.9 Rock FM. Honvágy ellen pedig itt a Tankcsapda, akik ma is koncerteznek, méghozzá a Barcsi fürdő napokon lépnek színpadra. Aztán lesz még augusztus 21 Eger, augusztus 28 Alsóörs, majd szeptember 11 Bécs. Ezek lesznek a kövi állomások, bármelyikre mennénk. Nagyon szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást. A 11. kerületben a Budafoki úton, méghozzá a Barázda utcánál, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán hasonló helyzet az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és ugyancsak sávlezáráson a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Semi-Charmed Life, itt a 103.9 Rock FM-en. Bad Moon Rising, ez pedig egy újabb sereghajtó. Ezzel zárjuk az órát, aztán némi szünet, de jövök vissza. Nincs megállás, csak a legjobb rock dalok a következő.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

kezdtünk egy újabb zenei órát itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, 17 óra után vagyunk 7 perccel, és ez mindig a rock hétvége. Igaz, benne vagyunk az utolsó délutáni órában, de pörgünk csak a legjobb rock dalokkal. Megállás valamint megszakítás nélkül. Bruce Springsteen, Born in the USA, ezt azon most, közben pedig várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy tényleg ne tartsuk vissza. Bármi van, életjel, infok, üzenet, akkor jöhet az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

volt az éjféli lány itt a 103.9 Rock FM-en. És még a kövi előtt nem névnapoztunk még, úgyhogy ezt most gyors meg is teszem. Ma Ábrahám és Rókus névnapok vannak, úgyhogy srácok, hatalmas pacsi. Na meg istenetesen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit, Love Hurts, most itt

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán útszűkület van a Margit körúton, valamint sávlezárás van a Mester utcában is, méghozzá a Ferenc körút előtt. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan túl egy újabb zenei órán. Ja, megjön az Invisible Touch, mint a sereghajtónk, aztán tartunk egy nagyon rövid szünetet, de jövök vissza, megkezdjük a vasárnap estét. Továbbra is ilyen hangulattal, úgyhogy aki teheti, maradjon. Én itt leszek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

18 óra után 9 perccel. Megkezdtük a vasárnap estét. Hello mindenkinek! Nagyon, de nagyon szuper hétvégét! Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És lehet hozzám szólni, ha meg a műsorhoz is. Bármi van, az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen, addig is Sweet Fox on the Run!

Ez volt a Bikini, valamint a Megüssem, vagy ne üssem, itt a 103.9 Rock FM-en. Guns N' Roses, Don't Cry, ez pedig a Next, de előtte a szokásos kis kitekintés. Nézzük, hogy milyen időt ígérnek a jövő hétre. Holnap és kedden többnyire felhős, sőt esős időnk lesz egy 25-29 fok körüli maximummal, aztán szerdán újra napsütés 30 fokkal, majd a hét második felében is többnyire felhős és esős időnk lesz, a csúcsok 26 és 32 fok között lesznek. Legalábbis ezt ígérik, Ernyő legyen nálunk!

0: közlekedés.
1: Forgalmi rendváltozás történt a Budaörsi úton, a buszsáv lett kialakítva a Villányi út előtt, úgyhogy figyeljünk. Aztán van egy lezárás a 13. kerületben a Katona József utcában, valamint időszakos korlátozáson a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál miatt. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az I Hate Myself, a Lavinio itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem maradt más hátra, mint egy óra végi hümmögés. Ezzel zárjuk most az órát. Aztán a szünet után jövök vissza, és megkezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét. De lesznek még jó rockgalok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Edi, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

elkezdtük a mai rockhétvége utolsó óráját. Hála mindenkinek továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. 19 óra után vagyunk 7 perccel, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És még mindig lehet minden, az SMS Viber 20 999 a 1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. Jött egy ilyen név nélkül. Szia Krisztián, nagyon jók vagytok, a szomszédaim is jó zenét hallgatnak, ha akarják, ha nem. Ez nagyon jó. Mondom név nélkül ide. Köszönjük szépen. Hát rajtam nem ugyan a folytatás sem. Damien Ferenc, a Szabadság vándorai. Ezzel folytatjuk most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az Erzsébet királyné útján, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán útszükület nehezíti a haladást a 4. kerületben a Fóti úton, és hasonló a helyzet a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit itt a 103.9 Rock FM-en. 8:05 egy kicsivel pedig már is jön a záró akkord, ennyi volt már a rock hétvége. Kiss, lick it up, de nem búcsúzom, ugyanis rögtön utána jön a Rock the Night.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

Nagyon szuper vasárnap estét, hála mindenkinek. Elstartolt a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És pörgetem a legjobb rockdalokat. Kim Novák Gyémánt, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte itt a Metallica, valamint a Sad But True. Közben pedig ne feledjük, hogy lehet üzenni az SMS Viber 20 999 103.9.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Ez volt a Whitesnake és a Fool for Your Lovin' itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Charlie-val megyünk tovább, aki legközelebb augusztus 22-én csapatja majd méghozzá a Strandfesztiválon. De lesznek még időpontok. Augusztus 26 Alsóörs Táborfesztivál, augusztus 30 Budapest, majd szeptember 6 Győr. Ezek a kövi turné állomások. Ha mennénk bármelyikre, nagyon jó szórakozást!
1: Csak ki

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy mindenképpen ennek kerüljünk. Aztán lezárták még a 18. kerületben a Petőfi utcát is, itt is érdemes lehet kerülni, ezeken kívül pedig időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Def Leppard, valamint az Animal, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy My Sway, aztán túl is az első Rock the Night a során, de rögtön utána jön a kövi, úgyhogy tessék maradni.

21 óra után vagyunk, nem egészen 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És nincs megállás. Csak a legjobb rock dalok méghozzá változatosan. Bikini, széles, tágas a tér mindjárt. Viszont még előtte ez a Turbo Lover. Köszön pedig, ha lenne info. 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a tankcsapda, valamint a rock and roll rugója itt a 103.9 Rock FM-en. Erasmus Crane, ez pedig a kövi lesz, de előtte a filmrajongóknak mondanék némi jó hírt, illetve hát azon belül is a sci-fi rajongóknak, ugyanis nemrég bejelentettek két Star Wars filmet, illetve sorozatot. Bejelentették az Ahsoka 2-t, illetve a Starfighter filmet, és az utóbbi jövő májusban érkezik majd, viszont az Ahsoka 2 sorozat már januárban elérhető lesz a Disney-n. És vannak fent előzetesek is a neten, ha úgy van, akkor érdemes lehet csekkolni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezáráson a 13. kerületben a Lehel utcában és a Béke utcában és valamint a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, úgyhogy figyeljünk. Ezeken kívül pedig van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

22 óra után vagyunk 8 perccel. Fél távhoz ért a mai Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. És nincs megállás. Mindjárt Panamáig megyünk, de még előtte ECDC Highway to Hell. Ja, és ne feledjük az infokat, üzeneteket. Bármi van, 20 999 103.9.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Pokol gép és a pokoli színjáték itt a 103.9 Rock FM-en. Brian Adams, Run to You, ez pedig a kövi, amit már indítottam, és mellé pedig hozok egy infót. Ne felejtsük el, van egy weblapunk. Online is lehet hallgatni minket, na meg rengeteg érdekes cikk is van fent, úgyhogy lehet szemezgetni. www.rockradio.hu

Ez volt az ROCK in the USA, itt a 103.9 Rock FM-en. Queen, Another One Bites the Dust, ez pedig a kövi lesz, de előtte még Taxis Gabi üzenete. Szia, megvan még a sávlezárás az Erzsébet királyné útján. Jó a műsor, üdv, Taxis Gabi. Köszönöm szépen, és az infót is. Amikor mondtam, hogy jöhetnek az infók, akkor valami ilyesmire gondoltam. Kitartást a munkához. És akkor, ahogy mondtam, Queen, Another One Bites the Dust. Let's go!

Ez a 103.9 Rock FM. Red Hot Chili Peppers, Give It Away, ez pedig az óra vége, aztán meg is kezdjük a mai Rock the Night utolsó 60 percét. Interstate Love Song, az én városom, Here I Go Again. Ezek lesz.

Ez a 103.9 Rock FM. Azon belül is a Rock the Night. Hello mindenkinek. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Benne az utolsó órában, de a stúdióban még a Schubert Christian. A tracklistában pedig csak is a legjobb rockdalok. Laila, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte Here I Go Again. Közben pedig, ha lenne még bármilyen info vagy hozzám szólás, akkor az SMS és Viber 20 999 103.9. No,

sötét meglátod a fényeket, és furcsának a hangokat, csak benned szól egy hang.

Ez volt a Tátrai Band, valamint a Hold szerelme itt a 103.9 Rock FM-en. Billy Idol, Cradle of Love, ezzel folytatjuk, de előtte egy gyors promó, ne felejtsük el, jövő héten is Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig, méghozzá Kamancsi Krisztiánnal, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is megfülelni.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És már pörög a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, de még jön a Crazy Crazy Nights, a Homok a szélben és a Bad Medicine is, méghozzá barátok nélkül, de még előtte Nirvana Heart Shape Box, amit már el is pöcköltem.